Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Mi osztozerét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Hát nem együtt kezdtük a hetet, főleg nem ilyen korai órákban, viszont együtt zárhatjuk legalábbis annak a munkásabbik felét, hiszen eljött a péntek. 6 óra után járunk 37 másodperccel, és már ketyegünk, ha szokásos jó kívánsággal ébredésük legyen, könnyű kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Jó reggelt!

7 és fél perccel járunk, 6 óra után péntek van, május 15-e, és egy pici két csípősebb a reggel, mondjuk a tegnapi naphoz képest, tényleg alacsonyabbak a hőértékek, sőt találunk a megyén belül, megyehatáron belül mínuszokat is. Székelyudvarhely 4 Celsius fokkal indítja a napot, 1 Celsius fokot mérnek Marosvízen is a Bucsintetőn, 0 Celsius fokot Gyergyóalfaluban, és Csíkszereda mínusszal indítja a napot, még ha minimális, de akkor is mínusz, ugyanis ott most ebben a pillanatban mínusz 1 Celsius fok van. Országos szinten pedig a legalacsonyabb hőmérsékletet fenn a hegyekben, a Bucsecsben, az Omócsúcs közelében mérik, mínusz 5 Celsius fok van. A mai szülinaposunk Mike Oldfield 73 évet ünnepel, és amikor a Tubular Bells című albuma után jött ilyen slágerekkel, a kritika húzta egy kicsikét az órát, viszont azt el kell ismerni, hogy a slágerlistás helyezések csak tovább növelték a népszerűségét. Akkori barátnőjének Maggie Reilly-nek írta ezt a dalt, a holdfény árnyékában Moonlight Shadows.

Bailando Enrique Iglesias és Gente de Zoma. 6 óra 16 perc van, 3 hétvége maradt még hátra májusból, és mivel ilyenkor azért szívesen megyünk ki a szabadba, fontos, hogy a hétvége milyen időt hoz. Hát azt nem tudom, hogy jövő hétvégén, vagy május utolsó hétvégén milyen lesz az idő, nem ártana, hogyha jó lenne. Ugye jövő hétvégén Pünkösdre készülünk, 2 hét múlva pedig Székelyudvarhelyen a családi fesztiválra, amely az elhalasztott majálist és a gyereknapot így összeköti egy ilyen 3 napos fesztiválá, és nem ártana tényleg, hogyha szép lenne az idő, de az még messze van. Nézzük a legközelebbit. Tehát korábbi prognózis arról szólt, hogy a mai nap és a holnapi nap az gyönyörű lesz. Olyan késő tavaszi, kora nyári időjárással fog csalogatni minket ki a zöldbe. Zavartalan napsütéssel, felhők nélkül, 20-21 Celsius fokos csúcsértékkel. Ez volt a korábbi prognózis, szerencsére nem változott. A mai és a holnapi nap az tényleg nagyon klassz lesz. Lehet menni, mit csak pusztítani. A holnapi nap második felében, úgy este, ahogy majd úgy érkezik, érkeznek vele az esőfelhők is, mert hogy ezt követően több napra is változékonnyá válik az idő, intenzív vagy kevésbé intenzív esőzésekkel. Vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtök mindegyik hordoz vagy villámokat, vagy ilyen felhő is alatt a kék pöttyök, ami annyit jelent, hogy csapadékra kell számítsunk. Jelen állás szerint a vasárnap, a jövő hét szerdája és a csütörtöke ígérkezik igencsak csapadékosnak. Nem lesz annyira hideg, 18 Celsius fok körül csúcsértékekre számíthatunk, de ha alig süt a nap és esik az eső, hát nem sok örömet lennünk. Úgyhogy élvezzük ki a mai és a holnapi napot, a zavartalan napsütést, a 20-21 Celsius fokos csúcsértéket. Vasárnaptól romlik az idő, és egy kicsit le is hűl. Néha győzünk, néha veszítünk. Win some, lose some. Robbie Williams-t halljuk, 6 óra 18 perc van. Jó reggelt!

Bob Sinclair és Tennessee, 6 óra 27 perc van. Sportos hétvégénk is lehet, amennyiben szeretnénk szurkolni csapatainknak. Az összesnek nem tudunk, mert nem mindenki játszik itthon. Viszont a kézilabda csapatunk a VSK utolsó hazai mérkőzését játsza. Az A-osztályos kézilabda bajnokság 13. fordulójában ma délután 6 órától a fogarasi VSK együttesét fogadjuk a városi sportcsarnokban. Van még egy hazai meccs, de ahogy néztem az időjárás, hogy vasárnapra esőzést jósolnak. Hát igen, de tudjuk jól, sportban a szabadtéri, hát hogy csak valami nagy vihar, tornádó, vagy nem tudom mi, nem jön, akkor bizony lejátszák azt a mérkőzést, gondolok itt a Vasas Femináraik vasárnap 11 órától, lehet, hogy esőben, simán meg lehet, de mindenképpen vasárnap 11 órától a Besztercei Glória együttesét fogadják a sétatéri stadion gyepén. Van még egy foci meccs, az inkább megyei derbi. Zárja a rájátszást a Székelyvárhelyi FC idegenben, ha annak nevezhetjük a Gyergyószentmiklósi VSK pályáját. Az utolsó forduló a harmadosztályos labdarúgó bajnoksága alsóházi rájátszásából. Hát itt kérdés, hogy megnyerjük-e az alsóházat vagy sem, nem csak rajtunk múlik, tehát a győzelem mellett az is kell, hogy a jelenlegi éllovas a Vaszlói veszítsen pontot, ami simán lehet, mert hogy ellenfele komolyan küzd a kiesés elkerüléséért. De ugyanez a helyzet a VSK Gyergyóval is, tehát nagyon kell az a három pont. De lehet, hogy odaadjuk nekik, hogy jó van, tessék, vigyétek, hagyjuk, jó, hogy lejátsszuk a meccset. Csak az a baj, hogy a gyergyói csapatnak nem elég a győzelem, azért függ a bennmaradás a forduló többi eredményétől is. Megmenekülhet, van rá esély, de ehhez a többieknek is, az ellenlábasoknak is botolniuk kell. Na, hát jó szurkolást! Akár kézilabdát választunk ma délután 6-tól, akár női focit vasárnap 11 órától.

0: Becker. Ettől még a nap is fel kell.
1: Újra nyakunkban

Bibors és Flor valami mást, 6 óra 36 perc van. Fontos nap ez a felvidéki magyarok számára. Hivatalos megnevezés a szlovákiai magyarok emléknapja. 1942-re emlékeznek, ugyanis akkor a szlovák parlament utólagosan jóvá hagyja a zsidók deportálását. Egyetlen egy ellenszavazatot kapott ez a döntés, és azt a magyar párt képviselője Eszterházy János adta le. Ennek emlékére a mai napon, május 15-én tartják a szlovákiai magyarok emléknapját.

Stay the Night énekelt Zigala, 6 óra 44 perc van, május 15-e és péntek Zsófia napja, és a Szonyák is ünneplik névnapjukat. Létezik olyan, hogy Szent Zsófia, csak hogy ez a középkori folklór egyik kitalált szentjeinek egyike. Mert hogy létezik egy Zsófia kultus és legenda, miszerint Zsófia asszony és három lánya vértanú halált halt. Csak hogy ez teljesen a képzelet szülötte az egész sztori. A legenda szerint együtt szenvedtek vértanú halált, és történetük az évek során egyre inkább kikerekedett. Ennek eredményeként Zsófia kultusza a középkor végén már egész Magyarországra kiterjedt. Zsófia legenda egyik kerek változata az érdi kódexben található, eszerint Dömötör görög király a bujdosó Anaklétus pápa tanácsára vette feleségül Manfredus perzsa király lányát, Zsófiát, akinek akkor már három lánya volt, Fidesz, Spes és Caritas, azaz hit, remény és szeretet. Minden szép és jó, csak nem igaz. Szófia, azaz Zsófia, Isten éltesse őket!

Mária Mafia, és az, ami jó jönne, egy bónuszjáték az életünk végén, mert előbb-utóbb eljön, nem tudjuk mikor, de ha tudjuk, hogy eljött, és azt mondják, na jó, de azért kapsz egy kis pluszt, ez jobb, mint a hosszabbítás a foci meccseken. Soraya és Bolero, 8 perccel 7 óra előtt lassacskán zárjuk a Wecker első óráját, 7-kor pedig jöhetnek a hírek is.

Ellenőrzik a kivitelezőket, kiállítás lesz a Sóbányáról, idehaza játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Megvan a csíksomlyói búcsú programja. A közzétett program szerint május 22-én pénteken 18 órától nyitó szentmisét tartanak, amelyet virasztás követ a kegytemplomban. A fő búcsús napon, május 23-án szombaton

0: Aton reggel 7:30-tól szentmisét tartanak. Az ünnepi szentmise 13:30-kor kezdődik a hármas halom oltárnál, a búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János lesz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Szombaton 17 órától csángómisét tartanak a Szent Péter és Pál plébánia templomban, a pünkösdi vigília szentmise a Kegy templomban pedig 18 órakor kezdődik. Szombatról vasárnapra virradóan virasztás lesz a Kegy templomban. Különleges szabadtéri fotókiállítás nyílik Parajdon. A Visit Parajd szervezésében a Só és Lélek, egy történet, amely tovább él című tárlat 250 fényképen keresztül mutatja be a Sóbánya történetét a kezdetektől egészen a tavalyi katasztrófáig. A kiállítás nem csak a bánya múltját idézi fel, hanem a fürdő életet, a település mindennapjait és azt a világot is, amely hosszú időn át Parajd egyik meghatározó része volt. A szabadtéri tárlat közel 300 méteren a Sóbánya bejáratától a Sós strandig vezet végig. A megnyitót szombaton 12 órakor tartják a Sóbánya bejáratánál. Ellenőrizni fogják a vezetékcseréket, kivitelezőket, illetve a szolgáltatókat a város területén. Szakács Pál István polgármester szerint elfogadhatatlan, hogy hetekre feltúrva hagyják az utcákat és járdákat vezetékcserék vagy bekötések után egyes szolgáltatók. A polgármester szerint szigorú ellenőrzések és büntetések következnek a késlekedések és a rossz minőségű helyreállítások miatt. Szakács Pál István ugyanakkor azt is közölte, hogy a Kossuth Lajos utca járdáin és a Harvíz munkálatai által érintett területeken a jövő héttől az időjárás függvényében megkezdődnek az aszfaltozások. A szezon utolsó mérkőzését játssza a férfi kézilabda csapat. A Palatka Barna által vezetett együttes az A-osztály felsőházi rájátszásának 13. fordulójában hazai pályán zárja az idényt. A Fogarasi VSK-t fogadja a Városi Sportcsarnokban. A találkozó ma 18 órától kezdődik, mivel ez lesz a csapat utolsó hazai mérkőzése ebben a szezonban, a klubvezetőség döntése értelmében a belépés díjtalan. Gyergyó Szent Miklóson zárja az idényt az FC Székelyudvarhely labdarúgó csapata. Az SFC a harmadosztályos bajnokság alsóházi rájátszásában holnap 18 órakor lép pályára Gyergyóban, a tét az udvarhelyiek számára a rájátszás megnyerése, a hazaiak számára pedig a bentmaradás. A meteorológusok szerint ma napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, eső nem valószínű, a széljárás megélénkül, többnyire tiszta égbolt lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 10 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Szabadíts fel, üvöltik szürke agysejtjeink. Péntek van, 7 óra múlt 7 perccel, és már javában kortyoljuk a Wecker második adag kávéját, óráját, ha úgy tetszik. A hét munkásabbik fele pedig lassan lehúzza maga mögött a rólót. Az ég egyelőre csak finoman szűri a napsütést, némi fátyol felhővel, aféle meteorológiai napszemüvekként, de a napfény is megérkezik szüretlenül, csak időkérdése, szükség is lesz rá. A közösségi média bugyraiban ugyanis továbbra is erős a ború, ott még bőven tart az északi sötétség. Odakint tehát világosodik a helyzet, már csak a fejekben kellene követni a példát. Induljon a reggel derűsen, optimistán, lendülettel, és lehetőleg minél kevesebb gyűlöletkeltő kommentháborúval. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani, és a piros grapefruit kilója 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Hargita megyében

0: Közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.

Some Kind of Wonderful énekelte Michael Bublé, 7 óra 20 perc, lapszemlével is jelentkezünk a szokás szerint ebben az órában. Addig is, ha van legalább 5x az életkorunk régiségében, akkor bizakodva tekinthetünk a jövőbe. Én is eddig már túléltem a 77-es földrengést, a 86-os Csernobili katasztrófát, 90-ben a Kergemarha-kort, 99-ben a Nostradamus világvégéjét, 2000-ben ezt a Y2K, 2002-ben a SARS-t, 2005-ben a madárinfluenzát, 2009-ben a sertésinfluenzát, 2012-ben a maja világvégét, 2014-ben az ebolát, 2020-ban a koronavírust, és most 2026-ban épp a hantavírussal küzdünk. Az én generációm már csak ránt egyet a vállán, és megkérdezi, hogy na jó, de mikor kell majd ledolgozni?

Just Another Day Without, egy újabb nap nélküled énekelt John Secada. Egy perc múlva lesz 7:30, lapszemlével folytatjuk a Hargita a népe mai lapszámából. Három cikket emelünk ki. Iratkozhat és várhat, vagy pedig fizethet. A cikk arról szól, hogy drágák az idézőjelbetéve ingyenes diagnosztikai vizsgálatok, miközben a költségtérítés hullámzó. Időlt probléma az ország egészségügyi ellátó rendszerében, hogy az ingyenes laborvizsgálatokra szánt havi keretösszegek elosztása nem megfelelő, jellemzően túl hamar elfogy. Ágazati szakemberek szerint a megvizsgált személyek száma szerint kellene megtéríteni a diagnosztikai vizsgálatok árát, ám nem látni, hogy a törvényhozók tennének lépéseket e felé. Vissza a sporthoz cím alatt olvashatjuk, hogyan lesz az egykori önkéntes hegyi mentőből a tudatos edzés munka szakértője. Ruzsa Lehelt legtöbben ortopéd műszerészként vagy cipészként ismerik Csíkszeredában, ám életútja ennél jóval kalandosabb. Megjárta a 2008-as pekingi paralimpiát tandempilótaként, jelenleg pedig a Székelyföldi Jégkorong Akadémia sportlaborjában végez precíziós méréseket. Bár élesnek tűnhet a váltás, sportolói múltjának köszönhetően számára természetes volt. A több mint 20 éves sportolói múlt hasznomra vált, mondta az interjúban, amit a Hargita népének adott. És egy jó hír, elmarad a vizsgák bojkottja. Nincs elegendő támogatottsága egy általános tanügyi sztrájknak, így nem kell tartani a tanév lezárásának és a vizsgáknak a bojkottjától. A munkabeszüntetéssel a szakszervezeti tagoknak mindössze 19%-a értett egyet, a többiek nem, és a többség döntött. Ez a 19% pedig, én azt mondom, szégyellje magát. De most komolyan, elrontani? A végzős diákoknak talán a legszebb pillanatát?

Köszönjük, hogy így döntött a többség. Ez az út, ami járható. 4 Street, 7:31 perckor. Jó reggelt!

Forró nyári éjszakák, Hot Summer Nights, David Tavare és Éj Vissza énekelt. Hát én már várom azokat. Addig kapunk egy demo verziót ma és holnap, hogy mire számítsunk. Kék ég, sok napsütés, 20-22-23 fok, jó jön.

0: like music. Star reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru.

0: címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Gyújtsd be a grillt és élvezd a frissességet. Igazán megéri. A Lidl-ben talált szeletelt, csontos sertés oldalas 100 gramonként egy lej 79 baniért. 8x120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért. És hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
5: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
4: Mikrokreditlám.ro.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ed Sheeran és Rossz Szokások, Bad Habits, 8 perc választ el 8 órától. Kicsit fátyol felhűs az ég, ez folytja egy picit a reggeli napfényt, de ha minden igaz, akkor lesz majd ennél kékebb is az égbolt ma is és holnap is. Éppen ezért talán furán szólhat, hogyha azt halljuk, valaki mondja, na gyere, menjünk, mert el kell takarítani a havat. Vannak helyek, ahol tényleg ezzel foglalkoznak mostanság. Az útkarbantartók ismét neki fogtak eltakarítani a havat a Transfogarasi út Bleá-Vizesés és Bleá-tó közötti szakaszán, ahol helyenként a 2-3 métert is eléri a lerakódott hóréteg, jelentette be tegnap a Brassai Regionális Útigazgatóság. Az intézmény Facebook oldalára írt bejegyzés szerint az úttesten a lejtőkről lavinák által lesodort szikladarabokat is találtak, számol be az Ager Press hírügynökség. Az útigazgatóság hangsúlyozta, hogy már korábban megkezdték a hó eltakarítását a Transfogarasi úton, azonban néhányszor meg kellett szakítaniuk a munkálatokat a rossz időjárási viszonyok miatt. Amikor az időjárás már nem veszélyezteti az útkarbantartók biztonságát, tovább dolgoznak az út szabaddá tételén. A 7 C-jelzésű magashegyi országútnak az Árgyas megyei Piszkó Negro és a Szeben megyei Bleá-Vizesés közötti szakaszát rendszerint július 1-én nyitják meg a forgalomnak, addig a Bleá-tó környéki menedékházakhoz csak drótkötélpályás felvonóval lehet feljutni. Megyünk tovább, 8-kor jönnek a hírek, addig maradt még úgy durván 6 perc.

Ellenőrzik a kivitelezőket, kiállítás lesz a Sóbányáról, idehaza játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Megvan a Csíksomlyói búcsú programja. A közzétett program szerint május 22-én pénteken 18 órától nyitó szentmisét tartanak, amelyet virasztás követ a kegytemplomban. A fő búcsús napon, május 23-án szombaton reggel 7:30-tól szentmisét tartanak. Az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődik a hármas halom oltárnál, a búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János lesz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Szombaton 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál plébánia templomban, a pünkösdi vigília szentmise a kegytemplomban pedig 18 órakor kezdődik. Szombatról vasárnapra virradóan virasztás lesz a kegytemplomban.

0: Különleges szabadtéri fotókiállítás nyílik Parajdon. A Visit Parajd szervezésében a Só és Lélek, egy történet, amely tovább él című tárlat 250 fényképen keresztül mutatja be a Sóbánya történetét a kezdetektől egészen a tavalyi katasztrófáig. A kiállítás nem csak a bánya múltját idézi fel, hanem a fürdő életet, a település mindennapjait és azt a világot is, amely hosszú időn át Parajd egyik meghatározó része volt. A szabadtéri tárlat közel 300 méteren a Sóbánya bejáratától a Sós strandig vezet végig. A megnyitót szombaton 12 órakor tartják a Sóbánya bejáratánál. Ellenőrizni fogják a vezetékcseréket, kivitelezőket, illetve a szolgáltatókat a város területén. Szakács Pál István polgármester szerint elfogadhatatlan, hogy hetekre feltúrva hagyják az utcákat és járdákat vezetékcserék vagy bekötések után egyes szolgáltatók. A polgármester szerint szigorú ellenőrzések és büntetések következnek a késlekedések és a rossz minőségű helyreállítások miatt. Szakács Pál István ugyanakkor azt is közölte, hogy a Kossuth Lajos utca járdáin és a Harvíz munkálatai által érintett területeken a jövő héttől az időjárás függvényében megkezdődnek az aszfaltozások. A szezon utolsó mérkőzését játssza a férfi kézilabda csapat. A Palatka Barna által vezetett együttes az A-osztály felsőházi rájátszásának 13. fordulójában hazai pályán zárja az idényt. A Fogarasi VSK-t fogadja a Városi Sportcsarnokban. A találkozó ma 18 órától kezdődik, mivel ez lesz a csapat utolsó hazai mérkőzése ebben a szezonban, a klubvezetőség döntése értelmében a belépés díjtalan. Gyergyó Szent Miklóson zárja az idényt az FC Székelyudvarhely labdarúgó csapata. Az SFC a harmadosztályos bajnokság alsóházi rájátszásában holnap 18 órakor lép pályára Gyergyóban, a tét az udvarhelyiek számára a rájátszás megnyerése, a hazaiak számára pedig a bentmaradás. A meteorológusok szerint ma napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, eső nem valószínű, a széljárás megélénkül, többnyire tiszta égbolt lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 10 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Christine-nek el Dan Shay, 6 perccel járunk 8 óra után, imár a Wecker harmadik órájában a hét utolsó munkanapján, tisztelet a kivételnek, tegyük ezt gyorsan hozzá. A hét munkásabbik része lassacskán véget ér, nyilván Weckerrel kezdődik ez is, és Star délutánnal folytatódik. Mi pedig Bagosi Brothers Company-val zenélünk tovább, vagy ha úgy tetszik, utazunk tovább. Vele utazom. Jó reggelt!

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani, és a piros grapefruit kilója 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.

0: Ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet.

0: térbe, üzletünkbe, a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Vigádis Ray Secrets 8 óra múlt 15 perccel. Ugye halljuk, olvassuk, hogy az elmúlt 16 évben Magyarországon nem volt szabad a sajtó, de most már az. Hát nem úgy tűnik. Elismerte az MTI, levágták Súlyog Tamás államfőt a fotókról, már csak az a kérdés, hogy kinek a kérésére módosították a publikált képeket, írja a Mandiner. Mint ahogy az MTI a Mandiner szerkesztőségét is tájékoztatta, belső vizsgálatot rendelt el a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója annak kapcsán, hogy a kedden a miniszterek kinevezésének átadásán készült fotóról nemes egyszerűséggel lemaradt Súlyog Tamás magyar államfő. A lemaradás azért is volt kifejezetten érdekes, mivel Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke kedden is leszögezte, de a Tisza kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből. Mindezek után a miniszterek kinevezésének átadása korbára Magyar Péter Facebook és YouTube oldalán látható közvetítésen feltűnt Súlyog Tamás

államfő a hivatalos MTI által közreadott képekről lemaradt. Sólyog Tamás elképesztő tartással viseli a megaláztatást, amit rázúd itt az új miniszterelnök. A köztársasági elnök soha semmiben nem akadályozta Magyar Pétert, írja a Mandiner. Hozzáteszik, érdekesség, hogy minden egyes miniszterről adta ki képet, amint Magyar Péter mellett áll, kinevezéssel a kézben, ám a nagy általánosságban 3x4-es képarányban publikált képek közül 2 kivétel van, az, amelyiken Ruszin Szendi Romulus, illetve az, amelyiken Bóna Szabolcs szerepel. Magyar Péter élő közvetítéséből pedig látható volt, hogy az államfő még odalép Magyarhoz és Bónához a közös képre, viszont utána már nem. A más képarány miatt elindult a pletyka, hogy Sólyog Tamás államfőt levághatták a képről. És itt válik kulcsfontosságúvá a belső vizsgálat elrendelése, ugyanis annak kapcsán, már a Mandinernek is eljutattak egy közleményt, az MTI-ben megjelent teljes szöveg felfedi, Sólyog Tamás államfőt levágták a Sándor palotában kedden a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról. Már csak az a kérdés, hogy kinek a megbízásából, illetve a képek publikálási folyamatának melyik szakaszában vágták le az államfőt. Az eset kapcsán a Mandiner megkereste az MTI-t, azt ígérték, hogy amint válaszolnak, frissítik a cikket. Érdekes. Ilyen a magyar szabad sajtó, mi?

Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket!

Néha politikai töltetű dalokat is adott ki Albán, Dr. Albán. Ilyen volt a Fire, Fire in Bosnia. Még abban az időben, amikor a volt Jugoszlávia területén emberek haltak meg. 8:25 perc van, kicsit menjünk magasabbra. Higher Ground, ez a UB40 dala, amely 1993. augusztusában jelent meg, közvetlenül az óriási sikerű Can't Help Falling in Love with You című dala után. Ez a korszak volt a UB40 kereskedelmi csúcsa, amikor a zenekar már globális popstárként működött, ugyanakkor még próbált megőrizni társadalmi és spirituális üzeneteket. Sajnos ez a dal sok rajongó szerint alulértékelt, mert az előző Elvis feldolgozás akkora siker volt, hogy a Higher Ground némileg háttérbe szorult, pedig zeneileg mélyebb és összetettebb dalnak van, nyilvántartva a szakértők által. Higher Ground.

Antal Tini és közelebb 8 óra 42 perc van. Hát vagy hiányos a Csiki mozi programja, vagy a mai és a holnapi napon pihennek, szünetet tartanak. Tegnap este vetítették az Ördögnik Pradát visel című film folytatását, ami 20 évvel a 2006-os első film után jött ki. Ugye Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt-tal és Stanley Tucci-val a főszerepben. Akkor az azt jelenti, a közzétett program szerint, hogy ma pénteken és holnap szombaton ne pihennek, viszont vasárnap délután 4-től nézhetjük meg a The Ship Detectives, magyarul Birka Krimi című misztikus vígjátékot, amelyben a bárányok nyomoznak. Ez elég érdekes felütés egy ilyen filmhez. Ez vasárnap délután 4-től lesz a mozivásznon, és ugyancsak holnap után, vasárnap este 7-től tekinthetjük meg a Michael című filmet. A pop királya. Ennyi gondolom elég ahhoz, hogy a legtöbben rájöjjenek arra, hogy miről is szól a film. Michael Jacksonról természetesen. 2026-os zenés életrajzi drámáról van szó.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Gyújtsd be a grillt és élvezd a frissességet. Igazán megéri. A Lidl-ben talált szeletelt, csontos sertés oldalas 100 gramonként egy lej 79 baniért. 8x120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért. És hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Ham itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Ham, kattanj rá a kajára!
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon. Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyerekközlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
6: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
7: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
6: Mikrokreditlám.ro.

Teddy Swims és The Door. Show you the door, vagyis ajtót mutattam neked. Bizony, vannak az életben döntések, amelyeket nem merünk meghozni, pedig bármennyire is fájdalmas, meg kell hozni. Ez a dal is alapvetően egy fájdalmas, mérgező kapcsolatból való kilépésről szól, arról a pillanatról, amikor valaki rájön, hogy a túléléshez és önmaga megmentéséhez el kell engednie azt, akit szeretett. Teddy Swims saját elmondása szerint a dal az önmentésről, önbecsülésről és a toxikus kötődés lezárásáról szól. Nem rossz dal, 2023-as felvétel. 5 perc választ el 9 órától. Zárjuk a Wecker harmadik óráját Sophie B. Hawkins dalával. Ha már a Zsófiák ünnepelnek, akkor egy Zsófia énekel nekünk. Right beside you. Pont melletted.

Ellenőrzik a kivitelezőket, kiállítás lesz a Sóbányáról, idehaza játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Megvan a csíksomlyói búcsú programja. A közzétett program szerint május 22-én pénteken 18 órától nyitó szentmisét tartanak, amelyet virasztás követ a kegytemplomban. A fő búcsús napon, május 23-án szombaton reggel 7:30-tól szentmisét tartanak. Az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál, a búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János lesz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Szombaton 17 órától csángómisét tartanak a Szent Péter és Pál plébánia templomban, a pünkösdi vigília szentmise a kegytemplomban pedig 18 órakor kezdődik. Szombatról vasárnapra virradóan virasztás lesz a kegytemplomban. Különleges szabadtéri fotókiállítás nyílik Parajdon. A Visit Parajd szervezésében a Só és Lélek, egy történet, amely tovább él című tárlat 250 fényképen keresztül mutatja be a Sóbánya történetét a kezdetektől egészen a tavalyi katasztrófáig. A kiállítás nem csak a bánya múltját idézi fel, hanem a fürdő életet, a település mindennapjait és azt a világot is, amely hosszú időn át Parajd egyik meghatározó része volt. A szabadtéri tárlat közel 300 méteren a Sóbánya bejáratától a Sós strandig vezet végig. A megnyitót szombaton 12 órakor tartják a Sóbánya bejáratánál. Ellenőrizni fogják a vezetékcseréket, kivitelezőket, illetve a szolgáltatókat,

0: területén. Szakács Pál István polgármester szerint elfogadhatatlan, hogy hetekre feltúrva hagyják az utcákat és járdákat, vezetékcserék vagy bekötések után egyes szolgáltatók. A polgármester szerint szigorú ellenőrzések és büntetések következnek a késlekedések és a rossz minőségű helyreállítások miatt. Szakács Pál István ugyanakkor azt is közölte, hogy a Kossuth Lajos utca járdáin és a Harvíz munkálatai által érintett területeken a jövő héttől az időjárás függvényében megkezdődnek az aszfaltozások. A szezon utolsó mérkőzését játssza a férfi kézilabda csapat. A Palatka Barna által vezetett együttes az A-osztály felsőházi rájátszásának 13. fordulójában hazai pályán zárja az idényt. A Fogarasi VSK-t fogadja a Városi Sportcsarnokban. A találkozó ma 18 órától kezdődik, mivel ez lesz a csapat utolsó hazai mérkőzése ebben a szezonban, a klubvezetőség döntése értelmében a belépés díjtalan. Gyergyó Szent Miklóson zárja az idényt az FC Székelyudvarhely labdarúgó csapata. Az SFC a harmadosztályos bajnokság alsóházi rájátszásában holnap 18 órakor lép pályára Gyergyóban, a tét az udvarhelyiek számára a rájátszás megnyerése, a hazaiak számára pedig a bentmaradás. A meteorológusok szerint ma napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, eső nem valószínű, a széljárás megélénkül többnyire tiszta égbolt lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 10 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Star reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Gyújtsd be a grillt és élvezd a frissességet! Igazán megéri! A Lidlben talált szeletelt, csontos sertés oldalas 100 gramonként 1,79 baniért, 8x120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12,99 baniért, és hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri!

0: aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd

0: igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

Brother Fight Tried Desperately, 9 óra múlt 17 perccel, és említettem, hogy kicsit furának tűnt ugye elsőre, hogy a Csiki moziban tegnap volt vetítés, ma is holnap nem lesz, és majd csak vasárnap mehetünk megnézni filmeket. Nem véletlen ez a kétnapos kihagyás, a TEDx Csíkszeredde a rendezvényét tartják, úgyhogy emiatt foglalt a moziterem. De hogyha vasárnap akarunk menni délután 4-től, említettem ezt is, megtekinthetjük a Birka Krimi című, hát vígjátéknak nevezhetjük, ahol a juhok nyomoznak magyar szinkronnal, és Michael Jackson életéről szóló filmet vasárnap este 7 órától vetítik. Ez is szinkronizált magyar verzióban kerül a mozivászonra. Ha netalán valaki szeretne jegyet vásárolni elővételben, a bilete.ro-t felejts el, nem működik. A prokult.ro oldalon lehet előzetesen jegyet vásárolni, Prokult magyar K-val. Például a Michael Jackson film, ami, mint említettem, vasárnap este 7-től lesz, felnőtteknek 20 lej, 12 és 18 év közötti serdülőknek 15 lej, még 12 év alatti gyerekek számára 10 lej lehet jegyet vásárolni online. És hogy bementem a Prokult oldalra, hát kikerekedett a szemem, ugyanis említettem, hogy egy hét múlva, május 22-én mutatják be az új Star Wars filmet, amelynek a címe Mandalori és Grogu. Beszélek erről, de a meglepetés az volt, hogy bár a világpremier május 22-én van, van egy előpremier a Csiki moziban egy nappal korábban, tehát a már május 21-én meg lehet tekinteni, nem semmi. Na de, hogy miről is szól ez a film? Hamarosan erről is beszélek.

Samira, it was him, 9 óra múlt 27 perccel, említettem már, egy hét múlva, jövő héten pénteken érkezik világszerte a mozikba a Star Wars legnagyobb 2026-os mozifilmje, a Mandalori és a Grogu, és azt is említettem, hogy talán meglepetés, talán nem, de egy nappal a világpremiér előtt a Csiki moziban lesz egy előpremiér, és meg lehet azt ott tekinteni, néhány kilométerre innen. Ami pedig a filmet illeti, a Star Wars univerzum 2026-ban ismét nagyszabású mozifilmmel jelentkezik, hiszen május 22-én világszerte bemutatják a Mandalori és Grogu című produkciót, ami a Disney sorozat 3 évadának történetét viszi tovább a filmszínházak vásznára. Bár a franchise az elmúlt években folyamatosan jelen volt a streaming platformon, a készítők most ismét az IMAX termek monumentális élményére építenek, ami új lendületet adhat a galaxis történetének. Esetleg valaki nincs tisztában, mondjuk ajánlom, nézze meg a Mandalori című filmsorozatot, mert hogy a mozifilm ennek folytatása. A film középpontjában továbbra is Din Djarin, a titokzatos mandalori fejvadász, és az apró, az erőre érzékeny társa Grogu áll, akik az epizódikus kalandok után egy átfogóbb, mozis léptékű történetben térnek vissza. A karakterek a sorozat indulása óta a Star Wars egyik legnépszerűbb párosává váltak, Grogu pedig rövid idő alatt a popkultúra meghatározó figurája lett, amely jelentősen hozzájárult a Disney Plus korai sikeréhez és arculatának megerősítéséhez. A történet a Mandalori által bejárt út folytatására koncentrál, miközben a galaxis politikai és katonai viszonyai tovább bogyolódnak, és az erő különböző értelmezései ismét kult szerepet kapnak. A film beharangozója játékos formában utal az erőhöz való viszony különböző útjaira is, hangsúlyozva, hogy a fegyelem, az együttérzés és a bátorság legalább olyan fontos, mint a nyers hatalom, ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy a sötét oldal legnagyobb veszélye éppen abban rejlik, hogy képes igazolni viselője meggyőződését. És a szereplőkről annyit, hogy a szereplőgárda élén Pedro Pascal tér vissza Din Djarin szerepében, miközben a páncélos fejvadászt a forgatáson ismét Brandon Wayne és Latir Crowder alakította fizikailag, Grogu pedig változatlan formában folytatja kalandjait. Ha minden igaz, jövő héten csütörtökön akár meg is tekinthetjük. És ha már a csillagok háborújáról beszéltünk, maradjunk a csillagok közt, a csillagos frekvencián, Simply Red, Stars.

Bialex és Slap. Hát szerencsére nem úgy van, ahogy ők megénekelték, nem sárgulnak a lombok, sőt inkább zöldülnek, hiszen addig, amíg majd sárgulni fognak, előttünk áll egy nyár, még meg sem érkezett. De ha minden igaz, útban van errefele, és egy olyan demo verziót kaphatunk a mai és a holnapi napon is ebből. Semmi sem fog megállítani minket. Nothing's gonna stop us now. Énekel a Starship.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Hősen megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm a kajára.
3: Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromix-nél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, ható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra közábor 94 szám alatt, ahol helyben fogy a korlátlan üdítővel és többféle szószok, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj 6-50-70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.

0: a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ne légy már annyira feeling, don't be shy, Carol és ti ezt a dalát hallhattuk. 10 perc választ el 10 órától, amikor is a Star Rádió legfrissebb hírei jönnek. Így most a délelőttben már merjük vállalni a dalt, hogy altass el. A Weckernek pont az ellenkezője ez. De Mester Tamás dala, amit Shane 54-2006-ban feldolgozott, szerintem megérdemel egy lejátszást még egy ébresztő műsorban is.

pártokkal egyeztet az államelnök. Újra használható a vasúti átkelő. Kikapott a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nikus Ordán államfő hétfőre kormányalakítási tárgyalásokra hívta a parlamenti pártokat. Az államelnök valamennyi parlamenti frakció küldöttségét fogadja a parlamenti súlyuk sorrendjében, noha az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes többség. Az alkotmány által előírt konzultációk célja egy új kormány megalakításának előkészítése. Nikus Ordán ugyanakkor többször is hangsúlyozta, nem ad kormányalakítási megbízást olyan miniszterelnök jelöltnek, aki a szélső jobboldali AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával kívánna kormányozni. Nem lesz tanítás június 5-én a romániai iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. A nap 2024-től hivatalos szünnapnak számít a tanintézetekben, és a törvény értelmében minden romániai iskola, állami, magán vagy egyházi köteles megemlékezni róla. A rendelkezést a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés vezette be, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és az elmaradt órákat később nem kell bepótolni. Megnyílt a forgalom előtt a Vásártér utcai vasúti átkelő. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint, amennyiben az időjárás ma megengedi, az Orbán Balázs utcai aszfaltozással is végeznek. Ma a jobboldali kimenő sáv aszfaltozását végzik. Emiatt az Orbán Balázs és a Templom utca kereszteződése le van zárva, az Orbán Balázs utca a Nikolaje Bölcsészkú utcai kereszteződéstől van lezárva, így a kamionos forgalom mindkét irányban a Tamási Áron utcán zajlik. Világbajnoki selejtezőt játszott tegnap este a magyar férfi kézilabda válogatott. A Szerbia elleni párharc első mérkőzését Nisvárosában játszotta Magyarország. A szerbek 7 góllal is vezettek, de végül 2 góllal kapott ki a magyar csapat, a végeredmény 31-29 lett. A visszavágó vasárnap este 19:30-tól lesz a Veszprém Arénában, a párharc győztese kijut a jövő januári világbajnokságra. Az utolsó fordulót játsszák a teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásában a hétvégén. A VSK Székelyudvarhely vasárnap 18 órától fogadja a Mausoleum Mörösest együttes.

0: Amennyiben győzelmet arat, megnyeri a playoutot. A bajnokság döntőjét a sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Galaci United vívja majd, a felsőházban még egy forduló hátra van a rájátszásból, az egyik fél három győzelméig tartó döntő mérkőzéseit azután ütemezik be. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedés várható. A széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
6: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Go Big világranglista vezetői.

0: és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát. Közérdekű hirdetés következik.
1: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mi osztozelét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Got far to go, nem kell messzire menni, 10 óra 27 perc van. Megvolt az Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntője. Hát legalább el lehet mondani, hogy a keddi felemás nyitány után tegnap este egy kifejezetten erős, zeneileg és látványban is sokkal színvonalasabb második elődöntővel folytatódott a 70. Eurovíziós Dalfesztivál Bécsben. Magyarország hivatalosan idén sem indul, ám egy fellépő részben Magyarországot is képviselte. Cosmo lépett a házigazda Ausztria képviseletében színpadra, aki bár osztrák színekben versenyez, Budapesten született és édesanyja révén félig magyar származású. És ugye Ausztria rendező ország, tehát Cosmo automatikusan a szombati döntő részvevője, de a jelenlegi szabályok értelmében a fix továbbjutóknak is élőben kell bemutatniuk a produkciójukat. Szóval voltak tegnap este jó fellépők is, jó produkciók is, például a Bulgáriát képviselő Dara, vagy a cseh Daniel Ziska. Viszont ami sajnos semmit

Változott kedóta az a műsorvezetés, Viktoria Swarovski és Mihail Otrovski párosa továbbra is végtelenül kellemetlen, a köztük lévő kémia teljes hiánya, az erőltetett mosolyok és a kínosan döcögő felkonferálások folyamatosan próbára tehették a nézők tűrőképességét. De ott van Ausztrália is. És a kérdés rögtön feltevődött, főleg a produkciójuk után, mi van, ha ők nyernek? Mindezek ellenére, tehát a problémák ellenére, és talán így az egész idei mezőny egyik, ha nem a legkiemelkedő produkcióját egyértelműen Ausztrália szállította. A Szigetországot nem más, mint a globálisan is ismert popikon Delta Godrem képviselte, aki egészen letaklózó vokális és vizuális showt varázsolt a színpadra Eclipse című dalával. Előadása annyira profi és lehengerlő volt, hogy a fogadó irodák azonnal a végső győzelem egyik legfőbb esélyesévé léptették elő. Erre legutóbb 2016-ban volt precedens, Dummy In Sound of Silence című dalával végül azonban csak a második helyig jutott. De mit keres egyáltalán ausztráliai Eurovíziós dalfesztiválon, és mi történne, ha szombaton ők nyernék az Eurovíziót? A válaszért egészen a verseny 60. évfordulójáig, 2015-ig kell visszautaznunk, akkor szintén Bécs volt a házigazda. Az Európai Műsorsugárzók Uniója ekkor hívta meg a kenguruk földjét egyszeri vendégként, elismerve az ottani elképesztően nagy és hűséges, illetve teljesen organikus rajongótábort. A vendégszereplés annyira jól sikerült, hogy Ausztrália azóta is állandó résztvevője a fesztiválnak. Delta Godrem zseniális csütörtöki teljesítménye után azonban sokakban felmerülhet a kérdés, mi történik, ha szombaton Ausztrália nyeri az Eurovíziót? Mindenki oda megy? Jövőre esetleg Sydneybe vagy Melbourne-be utazik? A válasz természetesen az, hogy nem. Az EBU szigorú szabályzata kimondja, hogy a földrajzi távolságok és az időeltolódás miatt a verseny mindenképpen európai vagy a hivatalos európai sugárzási zónán belüli területen kell megrendezni. Egy ausztrál győzelem esetén az ausztrál közmédia egy európai partnerországot kérne fel társrendezőnek, ez a legnagyobb valószínűséggel Németország vagy az Egyesült Királyság lenne, és a sót az ő országokban bonyolítanák le ausztrál és európai koprodukcióban. Folytatjuk Delta Godrem-mel. Ritkán játszunk tőle dalt, de van egy felvétel, amelyet Ricky Martinnal közösen énekel, Vente Paca. Sok sikert Ausztráliának akkor!

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkőbekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 600

Átlebegünk a téren, floating to space. Szia is, David Guetta dalát hallhattuk. 10 perc választ el 11 órától. Mára is erre a hétre eljött a búcsú ideje. Szász Csaba köszöni a hétvégét. Kellemes időtöltést, jó hétvégézést, jó pihenést. Hétfőig kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: A pártokkal egyeztet az államelnök. Újra használható a vasúti átkelő. Kikapott a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nikus Ordán államfő hétfőre kormányalakítási tárgyalásokra hívta a parlamenti pártokat. Az államelnök valamennyi parlamenti frakció küldöttségét fogadja a parlamenti súlyuk sorrendjében, noha az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes többség. Az alkotmány által előírt konzultációk célja egy új kormány megalakításának előkészítése. Nikus Ordán ugyanakkor többször is hangsúlyozta, nem ad kormányalakítási megbízást olyan miniszterelnök jelöltnek, aki a szélső jobboldali AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával kívánna kormányozni. Nem lesz tanítás június 5-én a romániai iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. A nap 2024-től hivatalos szünnapnak számít a tanintézetekben, és a törvény értelmében minden romániai iskola, állami, magán vagy egyházi köteles megemlékezni róla. A rendelkezést a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés vezette be, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és az elmaradt órákat később nem kell bepótolni. Megnyílt a forgalom előtt a Vásártér utcai vasúti átkelő. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint, amennyiben az időjárás ma megengedi, az Orbán Balázs utcai aszfaltozással is végeznek. Ma a jobboldali kimenő sáv aszfaltozását végzik. Emiatt az Orbán Balázs és a Templom utca kereszteződése le van zárva, az Orbán Balázs utca a Nikolaj Bölcsészkú utcai kereszteződéstől van lezárva, így a kamionos forgalom mindkét irányban a Tamási Áron utcán zajlik. Világbajnoki selejtezőt játszott tegnap este a magyar férfi kézilabda válogatott. A Szerbia elleni párharc első mérkőzését Nis városában játszotta Magyarország. A szerbek 7 góllal is vezettek, de végül 2 góllal kapott ki a magyar csapat, a végeredmény 31-29 lett. A visszavágó vasárnap este 19:30-tól lesz a Veszprém Arénában, a párharc győztese kijut a jövő januári világbajnokságra. Az utolsó fordulót játsszák a teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásában a hétvégén. A VSK Székelyudvarhely vasárnap 18 órától fogadja a Mausoleum Mörösest együttesét, amennyiben győzelmet arat, megnyeri a playoutot. A bajnokság döntőjét a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Galaci United vívja majd, a felsőházban még egy forduló hátra van a rájátszásból, az egyik fél 3 győzelméig tartó döntő mérkőzéseit azután ütemezik be. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedés várható. A széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.

0: Nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Isus szerelé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isus szerelé néven. Isus szerelé! Mindig ott, ahol szükséged van ránk!
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
1: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy vissza.

0: A pártokkal egyeztet az államelnök. Újra használható a vasúti átkelő. Kikapott a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nikus Ordán államfő hétfőre kormányalakítási tárgyalásokra hívta a parlamenti pártokat. Az államelnök valamennyi parlamenti frakció küldöttségét fogadja a parlamenti súlyuk sorrendjében, noha az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes többség. Az alkotmány által előírt konzultációk célja egy új kormány megalakításának előkészítése. Nikus Ordán ugyanakkor többször is hangsúlyozta, nem ad kormányalakítási megbízást olyan miniszterelnök jelöltnek, aki a szélső jobboldali AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával kívánna kormányozni. Nem lesz tanítás június 5-én a romániai iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. A nap 2024-től hivatalos szünnapnak számít a tanintézetekben, és a törvény értelmében minden romániai iskola, állami, magán vagy egyházi köteles megemlékezni róla. A rendelkezést a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés vezette be, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és az elmaradt órákat később nem kell bepótolni. Megnyílt a forgalom előtt a Vásártér utcai vasúti átkelő. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint, amennyiben az időjárás ma megengedi, az Orbán Balázs utcai aszfaltozással is végeznek. Ma a jobboldali kimenő sáv aszfaltozását végzik. Emiatt az Orbán Balázs és a Templom utca kereszteződése le van zárva. Az Orbán Balázs utca a Nikolaj Bölcsészkú utcai kereszteződéstől van lezárva, így a kamionos forgalom mindkét irányban a Tamási Áron utcán zajlik. Világbajnoki selejtezőt játszott tegnap este a magyar férfi kézilabda válogatott. A Szerbia elleni párharc első mérkőzését Nis városában játszotta Magyarország. A szerbek 7 góllal is vezettek, de végül 2 góllal kapott ki a magyar csapat, a végeredmény 31-29 lett. A visszavágó vasárnap este 19:30-tól lesz a Veszprém Arénában, a párharc győztese kijut a jövő januári világbajnokságra. Az utolsó fordulót játsszák a teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásában a hétvégén. A VSK Székelyudvarhely vasárnap 18 órától fogadja a Mausoleum Mörösest együttesét, amennyiben győzelmet arat, megnyeri a playoutot. A bajnokság döntőjét a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Galaci United vívja majd. A felsőházban még egy forduló hátra van a rájátszásból, az egyik fél 3 győzelméig tartó döntő mérkőzéseit azután ütemezik be. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedés várható. A széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20-szá, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Isuszer elé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé! Mindig ott, ahol szükséged van ránk!
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Az év 135. napjánál vagyunk, és 12 óra 18 perckor május 15-én Kerek Perec a május közepén köszöntelek benneteket itt a mai Sztár délutánban. Hétvége a nyakunkon van, mi pedig már hétvégi hangulatban vagyunk, és a legnagyobb slágerek változatosan elő vannak készítve egészen 17 óráig, úgyhogy együtt töltjük a péntek délutánunkat a hét utolsó Sztár délutánjában. Az időjárásra nem panaszkodhatunk, 18 fokot mutatnak a hőmérők. Székelyudvarhelyen csodás az idő, ragyogó napsütés, kék égbolt és esőmentes órák következnek itt a térségben, aztán majd holnap pótoljuk az esőt és a csapadékot is. A mikrofonnál Bedő Edika, kívánok mindenkinek jó utat, balesetmentes közlekedést, hamarosan hozok közlekedési információkat, na meg ami a legfontosabb péntekre, kitartást és türelmet a munkához. Még egy pici van a hétvégéig.

Mi egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Hát Max, álmainkban integet Amerika, és álmainkban lehetünk Amerikában, mert hogy itt vagyunk most jelenleg Székely udvarhelyen. 12 óra 28 perckor, és köszöntjük május 15-én a Szonyákat és a Zsófiákat. Na, két szép női név, nagyon-nagyon szép név egyébként a Szonya és a Zsófia is. A Szonya az a Zsófia orosz becézőjének a németes forrása, és a Zsófia az görög eredetű. A Szonyáról nem írnak személyiség elemzés, viszont a Zsófikról azt írják, hogy éleseszű, találékony gondolkodású, elemző készségére jellemző, hogy az élet misztériumának tényszerű megértésére törekszik, szereti befejezni Zsófia, aminek nekilátott anélkül, hogy közben mások zavarnák, kedveli a rendet maga körül, és az életében minden tekintetben igyekszik rendet tartani. Emellett pedig komolyan veszi az életet, és mivel nagyon érzékeny, ezért sokszor mély fájdalmat él meg. Képzeljétek, eszembe jutott, hogy van nekünk Szonya és Zsófia nevezetű énekesnőnk is, valószínű rádióhallgatónk is, úgyhogy Isten éltessen, nagyon sokáig

Teket. Oroszlán Szonya és Tarján Zsófi, aki a Honeybiz énekesnője, hát ők következnek, úgyhogy most két magyar felvételt fogunk meghallgatni, ezzel köszöntjük az ünnepelteket. A holnapi nap folyamán lehet köszönteni a Botondokat, holnap után Pascal névnap lesz, és hétfőn Alexandra.

A legritmusosabb zenék a délutáni órákban itt pénteken május 15-én egyébként tegnap jó hírt tettek közzé a gépkocsi vezetőknek, hogy a Vásártér utcai vasút átkelő ismét használható. A kollégák szerint csak úgy simán át lehet suhanni rajta, úgyhogy nagyon szépen és jól megcsinálták. Hála a jó égnek, hogy valami jól meg van csinálva. Aztán jól haladt a kivitelezve az Orbán Balázs utca aszfaltozásával a tegnap is, így a munkálat ma a jobboldali kimenő sáv aszfaltozásával folytatódik, most jelenleg ott zajlanak a munkálatok. Így tehát tisztelettel kérik az autósokat, hogy ezen az útszakaszon csak vezessenek, és úgy látogassanak arra fele, hogy kell számolni 15 perc várakozás idővel körülbelül. Az Orbán Balázs utca a Fernengeltől le van zárva a városból kimenő forgalom számára, így a kamionos forgalom mindkét irányban a Tamási Áron utcán közlekedik jelenleg, ott eléggé zsúfoltság lehet, kérték is a Tamási Áron utcában lakókat, hogy autóikkal parkoljanak be az udvarokra, ezzel is segítve a mai forgalmat. Aztán az Orbán Balázs és a Templom utca kereszteződése is le van zárva, így a Széldomb városrész lakói számára a Szeptémia nyitotta meg a Lovarda területén átvezető magánutat. És reggel 7 órakor már megkezdődtek a munkálatok, és hát a délutáni órákban fogják befejezni, kérik az autóvezetőket, hogy a frissen lezárt aszfaltozott felületekre ne hajtsanak rá. Ezzel kell számolni, úgyhogy ha tehetitek, kerüljetek Székely-Szent Tamás fele, Székely-Udvarhely, Székely-fürdő felüli kiárata helyett. Jó utat és balesetmentes közlekedést! Hozom Valmár zenéjét, itt lesz a reklámok után, pedig még jó néhány zene a United-tól, valamint Calvin Harris, Dua Lipa és Random Trip is énekelni fog, a következő órában pedig Alvin, Camilla Cabello, Pitbull és Rehab felvételét is meg fogjuk hallgatni Gigi D'Agostinóval az élen. Egy jó néhány zene le fog zajlani, amíg újra itt leszek, de addig is mindenkinek továbbra is jó munkakedvet és türelmet a vezetéshez, a forgalomhoz.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT-fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobb.

0: párt érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk. Erdőpanzió. A Mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: pártokkal egyeztet az államelnök. Újra használható a vasúti átkelő, kikapott a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nikus Ordán államfő hétfőre kormányalakítási tárgyalásokra hívta a parlamenti pártokat. Az államelnök valamennyi parlamenti frakció küldöttségét fogadja a parlamenti súlyuk sorrendjében, noha az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes többség. Az alkotmány által előírt konzultációk célja egy új kormány megalakításának előkészítése. Nikus Ordán ugyanakkor többször is hangsúlyozta, nem ad kormányalakítási megbízást olyan miniszterelnök jelöltnek, aki a szélső jobboldali AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával kívánna kormányozni. Nem lesz tanítás június 5-én a romániai iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. A nap 2024-től hivatalos szünnapnak számít a tanintézetekben, és a törvény értelmében minden romániai iskola, állami, magán vagy egyházi köteles megemlékezni róla. A rendelkezést a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés vezette be, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és az elmaradt órákat később nem kell bepótolni. Megnyílt a forgalom előtt a Vásártér utcai vasúti átkelő. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint, amennyiben az időjárás ma megengedi, az Orbán Balázs utcai aszfaltozással is végeznek. Ma a jobboldali kimenő sáv aszfaltozását végzik. Emiatt az Orbán Balázs és a Templom utca kereszteződése le van zárva. Az Orbán Balázs utca a Nikolaj Bölcsészkú utcai kereszteződéstől van lezárva, így a kamionos forgalom mindkét irányban a Tamási Áron utcán zajlik. Világbajnoki selejtezőt játszott tegnap este a magyar férfi kézilabda válogatott. A Szerbia elleni párharc első mérkőzését Nis városában játszotta Magyarország. A szerbek 7 góllal is vezettek, de végül 2 góllal kapott ki a magyar csapat, a végeredmény 31-29 lett. A visszavágó vasárnap este 19:30-tól lesz a Veszprém Arénában, a párharc győztese kijut a jövő januári világbajnokságra. Az utolsó fordulót játsszák a teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásában a hétvégén. A VSK Székelyudvarhely vasárnap 18 órától fogadja a Mausoleum Mörösest együttesét, amennyiben győzelmet arat, megnyeri a playoutot. A bajnokság döntőjét a sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Galaci United vívja majd, a felsőházban még egy forduló hátra van a rájátszásból, az egyik fél 3 győzelméig tartó döntő mérkőzéseit azután ütemezik be. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedés várható. A széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Sztárság ellen. I like music. Sztárreklám. Egy ERESZ csatornarendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.

Yeah.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel

0: és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.

Ősztül sem lesz tanítás az Orbán Balázs iskolában. Költözniük kell a játéktermeknek. Idehaza játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Veszített népszerűségéből az AUR. A KURSZ által készített friss felmérés szerint az AUR a szavazatok 32%-át szerezné meg, a PSZD támogatottsága 24%.

0: 4%-os, míg a Pennilé 20%-on áll. Az adatok szerint az összerét 10%-ot érne el, míg az RMDS az 5%-os parlamenti küszöb határánál. A Penere Piedone párt támogatottsága 4%-nyi, az SOS Romániáé pedig 3%-ra csökkent. Szigorítja a székelyudvarhelyi önkormányzat a játéktermek működésének feltételeit. A mai soron kívüli tanácsülésen elfogadott döntés értelmében a jelenleg működő 17 játékteremből 15-nek el kell költöznie jelenlegi helyéről, és mindössze 2 terem maradhat az eredeti helyszínen. A határozat nem tiltja be teljesen a szerencsejátéktermek működését, de új szabályokat vezet be. Az önkormányzat azt is meghatározta, hogy hol nem működhetnek játéktermek. Lakótelepek, templomok, egészségügyi intézmények és iskolák közelében nem lehet ilyen létesítményeket fenntartani. Az új helyszíneket a város ipari övezetében, illetve a Csíkszereda felüli kijárat térségében jelölték ki. Nem kezdődhet meg idén az oktatás a felújítás alatt álló Orbán Balázs általános iskolában, ugyanis a független statikai felmérés azt erősítette meg, hogy az energetikai felújításon átesett épület tetőszerkezete nem bírná meg a tervezett napelemek súlyát. A városvezetőség gyanúja szerint hibasorozat vezetett a jelenlegi állapothoz.
1: 2026-2027-es tanévben sem kezdődhet meg az oktatás az Orbán Balázs iskolában. Az oktatási csoport most azon dolgozik, hogy az iskola hálózatot egy kicsit átrajzolja a következő tanévre, mi pedig be fogjuk azonosítani azokat, akik felelősek ezért a mulasztásért, és be fogjuk mutatni a városlakóknak.
0: Mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester, hozzátéve, hogy az oktatás szempontjából válsághelyzet van Székelyudvarhelyen. A következő hetekben egy munkacsoport fog megoldást keresni a kialakult helyzetre, ami azzal is jár, hogy egyes oktatási intézmények működésénél változások lesznek. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga alsóházi rájátszásának 10. fordulójában vasárnap 11 órakor lép pályára az együttes a Sétatéri stadionban. Ellenfele a Besztercei Glória csapata lesz. Befejeződik a rájátszás a Szuperliga alsóházában. Az FK Csíkszereda holnap este 6:30-tól hazai pályán az FC Botosán ellen zárja a szezont. A kiesésről döntő 4 összecsapást hétfőn este 8:30-tól rendezik. A konstancai fáról a Metaloglobusszal, az Unirea Slobozia az Aradi utával, a Hermannstadt az FCSB-vel, a Petrolul a Galaci Ocelullal játszik. A felsőházban még 2 forduló van hátra, az utolsó előtti fordulóban ma este 8:30-tól FC Ágyes Rapid, holnap este 9 órakor Dinamo Kolozsvári CFR meccs lesz. A bajnokság végkimenetelét nagyban befolyásoló rangadót vasárnap játsszák. Este 8:30-tól a Krajovai Universitátia a Kolozsvári Universitátiával játszik. Amennyiben a krajovaiak győznek, megnyerik a bajnokságot. Változékony idő lesz a hétvégén, ma délutánra még napsütést, tiszta égboltot jeleznek a meteorológusok, viszont holnap déltől jelentős változások lesznek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az ország középső régióiban, valamint a hegyvidéken általában instabil lesz az időjárás, záporok várhatók, amelyek helyenként felhőszakadás jellegűek lehetnek, időszakosan villámlásra is számítani kell, elszórtan jégeső is előfordulhat. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: A Delcomet munkatársat keres gépi forgácsolási területre. Esztergom, Maró gépkezelése.

0: olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az alsó piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrektárak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.

0: Time Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. 14 óra után vagyunk, 18 perccel, május 15-e van. Jax Jones és Joel Corey felvétele egyébként. Joel Corey az idei Vibe Fesztiválon is jelen lesz, úgyhogy ha szeretnétek igazán élőben találkozni vele, akkor május 2-a és 5-e között ott a helyetek a Marosparton. Well Hello felvétele a folytatásban, egy kis közlekedési információ, mert ahogy láttam, a városközpont teljesen bedugult, úgyhogy ha tehetitek, akkor kerüljétek a Kossuth-Lajos utcát, valamint a Márton Áron tér és a Betlen utca térségét. Nagyon-nagyon sok autó van, autóbusz, mindenféle, ami létezik, úgyhogy lehet számítani egy jó pár perces várakozásra, be van dugulva a belváros, valamint szerintem Székelyudvarhely Székelyfürdő felüli kijárata is. Mindenkinek továbbra is szép délutánt, megyünk tovább a jó zenékkel, hozom hamarosan a programajánlókat, eseményeket, nézzünk, mi minden várható a következő napokban, hetekben itt Székelyudvarhelyen és a térségben.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Republic felvétele pontban 14:30. Most május közepén megrendezték, képzeljétek, az országos turisztikai gálát, amely

Ennek idén a felújított konstancai kaszinó adott otthont, és az év uticélja díj azért is jelentős, mert azt szakmai zsűri, országos kutatás és közönség szavazás alapján ítélik oda, hogy melyik város nyerte meg Romániában a desztinációjának címet. Temesvár az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, és különösen azóta, hogy 2023-ban már Európa kulturális főváros is volt, úgyhogy Temesvár nyerte el az év uticélja 2026 címet. Maga 250.849 lakosával Románia harmadik legnépesebb városa, a Duna-Körös-Maros-Tisza-Eurórégió földrajzi középpontjában fekszik, és annak legnépesebb városa. És a városvezetés szerint Temesvár turizmusa folyamatosan növekszik. Míg országos szinten tavaly csökkent a turisták száma, Temesváron íme 5%-os emelkedést mértek, és egyre több látogató érkezik, nem csupán üzleti céllal, hanem szabadidős, kulturális programokra is, és városnézésre. És úgyhogy én ajánlom mindenkinek uticélként itt Romániában Temesvárt, főleg, hogyha már 2026-ban az év uticélja címet is elnyerték. Hogy mitől különleges Temesvár, erről is hozok néhány részletet a 4-es Street felvétel után.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió. Reklámot hallottatok, hamarosan pedig híreket fogtok hallani 15 órakor pontban. Beszéltem arról, hogy Temesvár lett az év úti célja 2026-ban, vagyis elnyerte a Destinácia Ánulúj 2026-os címet. Hogy mitől különleges Temesvár? Hát sokszínű történelmével, szecessziós épületeivel és élénk kulturális életével tűnik ki. A városban pedig egyszerre találkozik a történelmi örökség és a modern városi hangulat is. A felújított főterek, a kávézók, a fesztiválok és kulturális események egyre több turistát vonzanak belföldről és külföldről is egyaránt. Látok néhány fényképet, hát tényleg nagyon, de nagyon hangulatos Temesvár, néhány sétánya. Aztán a második helyen Kolozsvár áll, hát Kolozsváron nem is kell szerintem nagyon ecsetelgetni, hogy miért is van benne a top 3-ban. Az egyetemisták városa, imádtuk Kolozsvárt, gyönyörű szép város, emellett pedig híres arról is, hogy Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülővárosa, valamint az unitarizmus bölcsője is. És a harmadik helyen pedig Segesvár lett. Száz szék központja, majd Nagyküküllő vármegye székhelye volt, közép- és kelet-európa egyik legjobban megőrzött középkori város.

Különös komplexum a Segesvár, az UNESCO világörökség része is. Imádjuk nagyon Segesvárt is talán. A három közül Segesvár van hozzánk a legközelebb, úgyhogy ha tehetitek, például egy ilyen szép napos hétvégén vagy délután, akkor látogassatok el valamelyik városba, és ha csak egyet sétáltok már, az is szerintem igazán feltöltő lesz. A Segesvár fontos vasúti és közúti csomópont egyébként, emellett a ruházati, élelmiszer, textil, üveg és fajanszipar, valamint az építőanyag és gépi jelentős központja. Ahogy látom, még vannak ennél a versenynél több kategóriák is. A gyógyüdülő helyek kategóriát nézem most hirtelen. Ott egy Konstanca megyei település szerezte meg az első helyet, viszont a második helyen a Hargita megyei Borszék, az előkelő második helyen végzett. Borszék, nagyon-nagyon jó. Hát valószínű a fontánával, ugye? És harmadik helyen pedig holtversenyben a Kölimönést, Köcsulát és a Szlönik Moldova áll. Ezen kívül van a turisztikai üdülőhelyek kategóriája, ott a győztes Dornavátra lett, második helyen Félix fürdő áll, és harmadikon pedig Barca Rozsnyó végzett. Ide is jó ellátogatni nyáron. Nem árt tudni, hogy Romániában egyébként milyen dobogós toplistás helyek vannak. Van olyan kategória, hogy elvarázsolt tájak kategória, aztán nézem, még másféle van-e. A legjobb városi központnak melyik város számít? Na jó, ezeket még kicsit ecsetelgetjük a Sztár délután következő órájában. Addig is jöjjenek akkor a 90-es évek. Ott van a Head Away felvétele. Szerintem mindenki kívülről tudja. Az viszont nem biztos, hogy tudja mindenki, hogy mi a szerelem.

köztük sem lesz tanítás az Orbán Balázs iskolában. Költözniük kell a játéktermeknek. Idehaza játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Veszített népszerűségéből az AUR. A KURSZ által készített friss felmérés szerint az AUR a szavazatok 32%-át szerezné meg, a PSD támogatottsága 24%-os, míg a PNL-é 20%-on áll. Az adatok szerint az USZERÉ 10%-ot érne el, míg az LMDSZ az 5%-os parlamenti küszöb határánál. A PNRR Piedone párt

0: támogatottsága 4%-nyi, az SOS Romániáé pedig 3%-ra csökkent. Szigorítja a székelyudvarhelyi önkormányzat a játéktermek működésének feltételeit. A mai soron kívüli tanácsülésen elfogadott döntés értelmében a jelenleg működő 17 játékteremből 15-nek el kell költöznie jelenlegi helyéről, és mindössze 2 terem maradhat az eredeti helyszínen. A határozat nem tiltja be teljesen a szerencsejátéktermek működését, de új szabályokat vezet be. Az önkormányzat azt is meghatározta, hogy hol nem működhetnek játéktermek. Lakótelepek, templomok, egészségügyi intézmények és iskolák közelében nem lehet ilyen létesítményeket fenntartani. Az új helyszíneket a város ipari övezetében, illetve a Csíkszereda felüli kijárat térségében jelölték ki. Nem kezdődhet meg idén az oktatás a felújítás alatt álló Orbán Balázs általános iskolában, ugyanis a független statikai felmérés azt erősítette meg, hogy az energetikai felújításon átesett épület tetőszerkezete nem bírná meg a tervezett napelemek súlyát. A városvezetőség gyanúja szerint hibasorozat vezetett a jelenlegi állapothoz.
1: 2026-2027-es tanévben sem kezdődhet meg az oktatás az Orbán Balázs iskolában. Az oktatási csoport most azon dolgozik, hogy az iskola hálózatot egy kicsit átrajzolja a következő tanévre, mi pedig be fogjuk azonosítani azokat, akik felelősek ezért a mulasztásért, és be fogjuk mutatni a városlakóknak.
0: Mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester, hozzátéve, hogy az oktatás szempontjából válsághelyzet van Székelyudvarhelyen. A következő hetekben egy munkacsoport fog megoldást keresni a kialakult helyzetre, ami azzal is jár, hogy egyes oktatási intézmények működésénél változások lesznek. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásának 10. fordulójában vasárnap 11 órakor lép pályára az együttes a Sétatéri stadionban. Ellenfele a Besztercei Glória csapata lesz. Befejeződik a rájátszás a Superliga alsóházában, az FK Csíkszereda holnap este 6:30 hazai pályán az FC Botosán ellen zárja a szezont. A kiesésről döntő 4 összecsapást hétfőn este 8:30 rendezik. A konstancai fáról a Metaloglobusszal, az Unirea Slobozia az Aradi utával, a Hermannstadt az FCSB-vel, a Petrolul a Galaci Ocelullal játszik. A felsőházban még 2 forduló van hátra, az utolsó előtti fordulóban ma este 8:30 FC Ágyes Rapid, holnap este 9 órakor Dinamo Kolozsvári CFR meccs lesz. A bajnokság végkimenetelét nagyban befolyásoló rangadót vasárnap játszák. Este 8:30 a Krajovai Universitátia a Kolozsvári Universitátiával játszik. Amennyiben a krajovaiak győznek, megnyerik a bajnokságot. Változékony idő lesz a hétvégén, ma délutánra még napsütést, tiszta égboltot jeleznek a meteorológusok, viszont holnap déltől jelentős változások lesznek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az ország középső régióiban, valamint a hegyvidéken általában instabil lesz az időjárás, záporok várhatók, amelyek helyenként felhőszakadás jellegűek lehetnek, időszakosan villámlásra is számítani kell, elszórtan jégeső is előfordulhat. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben az 1 kg-os 6% zsírtartalmú Pilosz friss tehén túró 12 lej 49 bani. A 145 g-os Nixeton halfilé extra szűz olívaolajban 2 vásárlása esetén darabonként 6 lej, és az Áfonya 500 g-os kiszerelésben 24 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
1: Sztár Rádió. 100.8 Sztár Rádió.

0: Rozzal.
1: Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Jönnek továbbra is a legjobb zenék itt a délutáni órákban a 100.8-on. Beszéltem arról, hogy Temesvár lett az év úti célja, és megszervezték azt a versenyt, amit május közepén szoktak Konstancán, és az év úti céljaként Temesvár, a második helyen Kolozsvár, a harmadik helyen pedig Segesvár végzett. Aztán van még több kategória is, azt is gyorsan-gyorsan megnézzük, hogy milyen kategóriák vannak még ebben a versenyben. Az üdülőhelyek közül, mármint a gyógyfürdő üdülőhelyek közül a második helyen a Hargita megyei Borszék lett az előkelő, és van még olyan is, hogy az elvarázsolt tájak kategória. Na ott az első helyen holt verseny alakult ki, Brán Moecsiu Fundáta és az Erdélyi Dombság között. Az Erdélyi Dombságként ismert terület pedig azokat a falvakat és erőt templomokat foglalja magában, amelyek Nagyszeben, Meggyes, Segesvár, Kőhalom és Fogaras között találhatók, tehát erre mondják, hogy elvarázsolt tájak kategória. Aztán a harmadik helyen a Dunaszoros végzett, és van még több kategória is, mert hogy a legjobb városi központnak Nagyszeben főtere bizonyult. Na ott milyen rég nem voltam Nagyszeben főterén. Szorosan mögötte Brassó tanácstere van, valamint a konstancai kaszinó sétány és a Tomis turisztikai kikötője végzett. Legjobb városi központ, tehát Nagyszeben és Brassó. Oda azért szoktunk járni gyakrabban, ugye Brassóban. A játék és adrenalin kategória győztese a barcarozsnyói élmény Park. A Magic Park Rüsnov lett, második a bukovinai Gurá Humorului Arinis szabadidőközpont, harmadik pedig a kolozsvári Wonderland Resort. Na hát akkor kíváncsian várom, mert ugye a Szejkefürdői Mini Erdély Park és a Bogár Park is benevezett erre a játékra. Hát ha valamelyik kategóriában ott vannak, mert azt hiszem, hogy még ez a kategória nem jött el itt a listán. Gyorsan-gyorsan meg is nézem. Van olyan, hogy a tudás birodalma kategória. Ott a Nagyszebeni Nemzeti Múzeum lett az első helyen. Aztán 2026 természeti kincsei között a Tordai Sóbánya, a Krassó-Szörény megyei Néraszurdok és az Iszap vulkánok szerepelnek. Na, itt egyikbe sem voltam. Milyen kategóriák vannak még? A legjobb népszerűsítés kategóriában elsőként Nagyváradot ismerték el, második helyen holtversenyben Mamája és Temesvár végzett, harmadiként pedig a Nyámc megyei Zimbruluj vidéke kapott elismerést. És akkor nézzük meg, hogy milyen külön díjak vannak. Hát akkor nem került be a Szejkefürdői Mini Erdély Park. Tavaly és tavaly előtt is elhoztuk a díjat. Ugye minden évben azért nem győzedelmeskedhetünk. Be kell érjük két díjjal, aztán majd jövőben hát, ha ismét nekünk fogják adni. Külön díjként a 2026-os év megyéje címet Szucsáva és Konstanca megye közösen nyerte el, hiszen mindkettő erős jelenléttel szerepelt a versenyben. Mamája pedig külön elismerést kapott turisztikai történetének 120. évfordulója alkalmából. Hát Mamájára csak akkor járunk, amikor nyár van, és leruccanunk a román tengerpartra üdülni mi is. Úgyhogy remélem, hogy mindent jól láttam, és tényleg nem felejtettem ki még véletlenül sem Szejkefürdőt, mert eléggé hosszú a lista, és eléggé bonyolult ez a leírás, de nagyjából ez így van összerakva. Úgyhogy igen, azért vannak székelyföldi erdélyi települések is díjazottak, büszkék vagyunk erre. Ahol mi élünk, Cserháti Zsuzsa érkezik, akad, amit nem gyógyít még az idő sem.

Az édes búcsúról énekeltek az előző dalban, hát szerintem most már lassan édes búcsút vehetnek a diákok az Orbán Balázs általános iskolától. Hát szerintem nagyon sok szülőnek most szomorúságára közzétették azt a hírt, és közzétették azt az információt, ami a sajtótájékoztatón hangzott el az elmúlt órákban, mert hogy ma délben volt sajtáj, Szakács Pál István polgármester és Börbulescu Alexandru városmenedzser az Orbán Balázs általános iskolánál kialakult helyzetről tartottak beszámolót. Nos, az iskola energetikai felújítása tulajdonképpen lezárult. Az utolsó simítások vannak hátra. Ergo beköltözhetnének, visszaköltözhetnének a diákok az iskolába, már egyébként tavaszra meg volt ígérve, ugye aztán végül mégsem, aztán meg volt ígérve későbbiekben, aztán mégsem, és most hamarosan itt van a nyári vakáció, de hol kezdik a diákok a tanévet? Hát elmondom nektek, hogy nem az Orbán Balázs általános iskolában, és nem mennek még vissza szeptemberben se ebbe az épületbe. A problémát a munkálatok során az ellenmérnök jelzése jelentette, hogy felmerült, hogy az épület nem biztonságos, és ennek kivizsgálására statikai szakértői véleményt rendelt meg a város. Egy alapfelmérés már elkészült, de indokoltanak látta a beruházó még egy sokkal alaposabb mérésekkel dolgozó véleményezés megrendelését,

0: Ezt az ország egyik legjobb szakembere vállalta el, és ennek eredményei a hónap végére várhatóak majd, tehát még most májusban. De az már most egyértelműen látszik, hogy az iskolában szeptemberben nem kezdődhet el az oktatás, hiszen nem veszélyeztethetik a gyermekek, oktatók biztonságát, mondta el a polgármester. És azt is elmondta, hogy jelenleg az körvonalazódik, hogy hibák sorozata vezetett a jelenlegi helyzethez. Vagyis a független szakértői véleményezés erre is ki fog térni, meg fogja jelölni azokat a pontokat, ahol ezek a tévedések történtek. És egy biztos, hogy a pályázat leadása előtti dokumentumokban is vélhetően voltak hibák. Na, érdekes a helyzet minden esetre. Jelen helyzetben a polgármester bízik abban, hogy a város le tudja zárni és el tudja számolni az iskola energetikai felújítására nyert pályázatot, és nem kell visszafizetni az elköltött összeget. Amennyiben statikai megerősítésre, további munkálatokra lesz szükség, akkor akár azt is vállalja a város, hogy ennek költségeit meghitelezi azzal a feltétellel, hogy a felelősök megnevezését követően rájuk terheli ezt az összeget. Bonyolódik a helyzet minden esetre. Arról is szó esett, hogy mi van most az Eötvös József szakközépiskolában, mert hogy ne felejtsük el, ott sincsenek órák, ott sincs tanítás, a diákok nem az iskola épületében tanultak az elmúlt hónapokban, és valószínűleg, hogy nagy kínlódások közepette voltak a bentlakásban. Azt mondta a városvezető, hogy az is be van zárva. A Benedekelek iskola pedig évek óta jelzi, hogy nem férnek a jelenlegi épületeikben. Hoppá, ott még egy gond van akkor. Az Orbán Balázs iskolánál műszaki problémák vannak. Úgyhogy így komolyan át kell gondolni a város iskola hálózatát, és ez egy olyan válsághelyzetet eredményezett, amelyre azonnal megoldást kell találni. Oké, rendben, jön a vakáció, most már kibírják a diákok ezt az egy hónapot, viszont mi lesz szeptembertől? Itt van a nagy kérdés. És felkérte a polgármester az oktatási munkacsoportot a székelyudvarhelyi RMDSZ-en belül. A feladat egy válság stratégiai kidolgozása és a következő tanév megfelelő menedzselése szervezési szempontból. Hogy mik a tervek, célok, erről is fogok beszélni még a későbbiekben. Itt vannak a Pál utcai fiúk, hát ők legalább mosolycsalnak az arcunkra, a diákok és az oktatók, valamint a szülők arcára is. Bárcsak minden ilyen felhőtlen lenne, mint ebben a dalban.
1: Itt leszek!
2: Barabás.
1: Itt leszek.
2: Nemecsek.
3: Itt leszek.
2: Leszik.
3: Itt leszek.
2: Richter.
4: Itt leszek.
2: Weiss.
5: Itt leszek.
2: Csele.
6: Itt leszek.
2: Kolnai.

Mindenki egy álomért szeretne létezni, főleg a diákok és a pedagógusok is, hogy mindenki biztonságos körülmények között tanulhasson, és nyugodtan. Viszont itt most eléggé sok baki következett az iskolák területén, úgyhogy igen, az Orbán Balázs általános iskolánál tehát nem kezdődik meg a tanítás szeptemberben. Ma tartottak sajtótájékoztatót, és emlékeztettek arra is, hogy az Eötvös József iskola be van zárva, a Benedekelek pedagógiai liceum nem fér a jelenlegi épületeiben, és az Orbán Balázs iskolánál pedig műszaki problémák vannak, így komolyan át kell gondolni a város iskola hálózatát. A cél az, hogy a délutáni oktatás elkerülendő legyen, illetve annak a figyelembe vétele, hogy az Orbán Balázs általános iskola egy körzeti iskola, jellemzően tábornegyedi gyermekek járnak oda, így kiemelt szempont kell legyen, hogy egy szülő a két vagy három gyermekét ne a város két-három különböző pontjára kelljen iskolába vigye, hanem lehetőleg egy helyre kerüljön mind a 9 évfolyam. Úgyhogy drasztikus változások várhatók, azt mondták. Több intézmény ezt meg fogja érezni. Minden érintett intézmény vezetőjével, a tanfelügyelőséggel, a jogászokkal és a főjegyzővel lesz majd egyeztetés ebben a témában, amint pedig elkészül a válság megoldására a javaslat, akkor összeülnek és ezt áttárgyalják. Már most fontos azonban hangsúlyozni, hogy minden érintett fél részéről maximális kooperációra és alkalmazkodásra lesz szükség, és erre kér mindenkit Szakács Pál István polgármester, hogy értsék meg őket is. Újságírói kérdésre válaszolva elhangzott, hogy az Orbán Balázs általános iskola első szakértői véleményezését és tervezését végző cég más városi projekteken is dolgozott, így a Csillagvár napközinél, látva az Orbán Balázs iskolánál tapasztaltakat, még a kivitelezés közbeszerzése előtt felhúzta a város a kéziféket és megrendelt egy új épület szerkezeti szakértői tanulmányt. A művelődési ház felújításánál is gond van, na tessék! Az energetikai felújítás mellett itt egy új közbeszerzést kell kiírni a tűzvédelemre. Nagyon bonyolult a helyzet, nem lennék a városvezetés helyében, az biztos, viszont a városlakók türelmetlenkednek, főleg a szülők, a diákok, a pedagógusok, úgyhogy valamilyen szinten csak kell megoldást találni, mert ez egy régóta húzódó probléma, és az nem normális, hogy két iskola épületben, tanintézményben nem tud működni jól a tanítás, akár szeptembertől sem. Úgyhogy mindenik futó pályázatnál fontos szempont, hogy a város tudja ezeket lezárni úgy, hogy ne kelljen az elnyert és rendeltetés szerűen elköltött pénzeket majd visszafizetni, ezt mondták a sajtótájékoztatón. Nem tudni, mi lesz ebből, valószínűleg, hogy lesznek még hírek, de az biztos, hogy abszolút nem tudtak jó hírekkel szolgálni. Én kíváncsi vagyok a kommentekre, mert egyébként Facebook oldalán Szakács Pál István polgármester is közzétette ezt a friss információt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kommentek vannak itt. Egyelőre két hozzászólást látok. Nagyon szurkolunk, hogy a következő tanévben már itt kezdjenek a diákok, írta, gondolom, hogy egy kedves szülő. És azt is írták, hogy milyen kár, hogy a bentlakás tragédia idején nem Szakács Pál István volt a polgármester. Na, hát ez zajlik az élet, az biztos, de mi ettől függetlenül péntek délután itt vagyunk, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. 15 óra 41 perckor ragyogó napsütés, csupa jókedv, Mosoly, Székelyudvarhely területén, legalábbis merem remélni.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
6: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.

Ősztől sem lesz tanítás az Orbán Balázs iskolában. Költözniük kell a játéktermeknek. Idehaza játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Veszített népszerűségéből az AUR. A KURSZ által készített friss felmérés szerint az AUR a szavazatok 32%-át szerezné meg, a PSD támogatottsága 24%-os, míg a PNL-é 20%-on áll. Az adatok szerint az USZERÉ 10%-ot érne el, míg az RMDSZ az 5%-os parlamenti küszöb határánál. A PNRR Piedone párt támogatottsága 4%-nyi, az SOS Romániáé pedig 3%-ra csökkent. Szigorítja a székelyudvarhelyi önkormányzat a játéktermek működésének feltételeit. A mai soron kívüli tanácsülésen elfogadott döntés értelmében a jelenleg működő 17 játékteremből 15-nek el kell költöznie jelenlegi helyéről, és mindössze 2 terem maradhat az eredeti helyszínen. A határozat nem tiltja be teljesen a szerencsejátéktermek működését, de új szabályokat vezet be. Az önkormányzat azt is meghatározta, hogy hol nem működhetnek játéktermek. Lakótelepek, templomok, egészségügyi intézmények és iskolák közelében

0: Ben nem lehet ilyen létesítményeket fenntartani. Az új helyszíneket a város ipari övezetében, illetve a Csíkszereda felüli kijárat térségében jelölték ki. Nem kezdődhet meg idén az oktatás a felújítás alatt álló Orbán Balázs általános iskolában, ugyanis a független statikai felmérés azt erősítette meg, hogy az energetikai felújításon átesett épület tetőszerkezete nem bírná meg a tervezett napelemek súlyát. A városvezetőség gyanúja szerint hibasorozat vezetett a jelenlegi állapothoz.
1: 2026-2027-es tanévben sem kezdődhet meg az oktatás az Orbán Balázs iskolában. Az oktatási csoport most azon dolgozik, hogy az iskola hálózatot egy kicsit átrajzolja a következő tanévre, mi pedig be fogjuk azonosítani azokat, akik felelősek ezért a mulasztásért, és be fogjuk mutatni a városlakóknak.
0: Mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester, hozzátéve, hogy az oktatás szempontjából válsághelyzet van Székelyudvarhelyen. A következő hetekben egy munkacsoport fog megoldást keresni a kialakult helyzetre, ami azzal is jár, hogy egyes oktatási intézmények működésénél változások lesznek. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga alsóházi rájátszásának 10. fordulójában vasárnap 11 órakor lép pályára az együttes a Sétatéri stadionban, ellenfele a Beszercei Glória csapata lesz. Befejeződik a rájátszás a Szuperliga alsóházában, az FK Csíkszereda holnap este 6:30 hazai pályán az FC Botosán ellen zárja a szezont. A kiesésről döntő 4 összecsapást hétfőn este 8:30-tól rendezik. A konstancai fáról a Metaloglobusszal, az Unirea Slobozia az Aradi utával, a Hermannstadt az FCSB-vel, a Petrolul a Galaci Ocelullal játszik. A felsőházban még 2 forduló van hátra, az utolsó előtti fordulóban ma este 8:30-tól FC Ágyes Rapid, holnap este 9 órakor Dinamo Kolozsvári CFR meccs lesz. A bajnokság végkimenetelét nagyban befolyásoló rangadót vasárnap játszák. Este 8:30-tól a Krajovai Universitátia a Kolozsvári Universitátiával játszik. Amennyiben a krajovaiak győznek, megnyerik a bajnokságot. Változékony idő lesz a hétvégén, ma délutánra még napsütést, tiszta égboltot jeleznek a meteorológusok, viszont holnap déltől jelentős változások lesznek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az ország középső régióiban, valamint a hegyvidéken általában instabil lesz az időjárás, záporok várhatók, amelyek helyenként felhőszakadás jellegűek lehetnek, időszakosan villámlásra is számítani kell, elszórtan jégeső is előfordulhat. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
4: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
3: Ez a Sztár délután.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben az 1 kg-os 6% zsírtartalmú Pilos friss tehén túró 12,49 bani. A 145 g-os Nixeton halfilé extra szűz olívaolajban 2 vásárlása esetén darabonként 6 lej, és az Áfonya 500 g-os kiszerelésben 24,99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Történt a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
5: Próbáld ki a Fitfil fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült, szakképzett, rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió
8: a legnagyobb slágerek változatosan. Elérkeztünk a Sztár délután utolsó órájában, negyed után vagyunk másfél perccel, és a hőmérő higanyszála, képzeljétek, elérte a 21 fokot itt Székelyudvarhelyen, úgyhogy le lehet vetni a kabátot, jócskán lehet ruhácskába, vagy épp rövidújúban is sétálni, vagy szaladni. A délutáni lehet a főszerep a szabadtéri programoknak, mert hogy aki végezze a munkával, csak jót tudok ajánlani, egész délután ilyen időre lehet számítani. Holnap viszont már esősebb lesz az időjárás.

időjárás. Zápor, zivatar várható 15 óra 16 óra magasságában, de ez is 49-50% eséllyel lesz itt a városban, úgyhogy hátha elkerül bennünket, és eltölthetünk egy napos szép hétvégét. Egyébként holnap is 21 fokot jeleznek a meteorológusok, marad a meleg, marad a kellemes májusi délután, vasárnapra pedig szintén 18 fokot mutatnak a hőmérők majd napközben, és akkor már csapadékra nem kell számítani. Éjszakánként ma hideg lesz, tehát 3 fokot jeleznek, viszont szombat és vasárnap 8-9-10 fokot mérhetünk itt a térségben. Hétfőre esőt mutat, sőt még vihart is, kedden, szerdán és csütörtökön is egész végig viharos esős idő várható, és legközelebb már csak szombattól láthatunk napsütést, tehát egy hétig szinte úgy elbújik a nap, hogy nem is fogjuk látni. Aztán reméljük, hogy ez még változik. Viszont pünkös hétvégére azért jó időt jeleznek, 21-22 fok, és néhol elvétve zápor, zivatar, hát persze, az is kell 10 napon keresztül. Úgyhogy élvezzük ki a jó időt, élvezzük ki a napsütést, Delta felvételével pedig élvezzük ki a Sztár délután utolsó perceit.

Dua Lipa és Calvin Harris felvétele. Hónapokig vezette a toplistát, 2018-as dalról beszélünk. Hát akárhogy is, már 8 éves zene. Nagyon durva. De egyébként most 22 éves zene fog következni Benassi Brosstól. Előtte közlekedési információ, hát nem túl jó hír, ugyanis baleset történt délután Máréfalvánál. A helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt. Ez egy órával ezelőtt történt. A balesetben két kiskorú enyhébb sérüléseket szenvedett, egy felnőttet pedig lábsérülés miatt szállítottak a székelyudvarhelyi kórházba. Helyszíni információk szerint akkor egy órával ezelőtt a baleset helyszínén félsávon a rendőri irányítással haladt a forgalom. Most jelenleg nem tudom, hogy miként halad a forgalom. Hogyha bármilyen közlekedési infótok van, akkor kérlek jelezzetek a 0757 5751 71-es telefonszámra, vagy a Star Rádió Facebook oldalán privátban is írhattok, mik a hírek a városban vagy városon kívül. Jó utat és balesetmentes közlekedés mindenkinek!

Akár az egyik nyári himnusz is lehetne ez a zene. A szerelem Lotfi Begitől és Rózsa Magdolnától. Megyünk tovább, Eurovíziós Dalfesztivál nyertes dallal. 2012-ben nyerte meg az Eufóriával Loren ezt a fesztivált, és egyébként az idei Eurovíziós Dalfesztiválról annyi hírem van, hogy Románia bejutott a döntőbe, képzeljétek el. Képviseli az országot Alexandra Köpitonescu, és csütörtök este az idei Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe ő be is jutott. Kíváncsi vagyok, hogy meddig fog ő menetelni egyébként, az elődöntőből a döntőbe ez már egy jó pozíció. Románián kívül bejutott még a döntőbe Bulgária, Ukrajna, Norvégia, Ausztrália, Málta, Ciprus, Albánia, Dánia, Csehország, és azt hiszem, hogy ennyi, igen. A szombati fináléban rajtuk kívül Görögország, Finnország, Belgium, Svédország, a Moldvai Köztársaság, Izrael, Szerbia, Horvátország, Litvánia és Lengyelország képviselője vesz majd részt, tehát akkor, ha jól értem, akkor szombaton van a fináli. Aha, akkor lehet nézni Eurovíziós Dalfesztivált, az egyébként nagyon vagány. Biztosított továbbá a helyük a döntőben az Eurovíziós Dalfesztivál fő pénzügyi támogatóinak, az Egyesült Királyságnak, nyilván Franciaországnak, Németországnak és Olaszországnak, a házigazda pedig Ausztria, tehát velük együtt Ausztriában lesz most az idei 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál döntője. Románia legjobb eredményei pedig ezen a versenyen, hát kétszer harmadik helyezés 2010-ben, és egyszer negyedikek lettek, azért valljuk be őszintén, a románok nagyon jó dalokat csinálnak, és hát drukkoljunk nekik végül is, hogy jussanak be a top 3-ba, legalább kíváncsi vagyok, ki fogja megnyerni. Ugye Lorena, a svéd énekesnő, ő azért már kétszer is nyert Eurovíziós Dalfesztivált, most a 2012-es dallal megyünk tovább.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. I feel good.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűség

0: Kártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Reklám után és a híradó előtt, hát itt a vége fuss el véle, ahogy szokták mondani a mesékben, elérkezett a Star délután utolsó momentuma is, így pénteken május 15-én viszont a jó zenék biztosítottak nektek egész délután, sőt, este 8-kor DJ Barni hozza a legvagányabb slágereket a Star Mixben, és hétvégén is persze változatos zenék fognak benneteket kísérni, akár otthon, akár a munkahelyeteken, vagy épp az autóban, vezetés közben. Vigyázzatok magatokra, hétfőn pedig újra itt leszünk és találkozunk hétfőn délután a Sztár délutánban. Kívánok mindenkinek egy szép hétvégét, minden jót. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok az elmúlt órákban. Sziasztok, DJ Bobo és Irene Cara felvételével köszönök el.

Ősztől sem lesz tanítás az Orbán Balázs iskolában. Költözniük kell a játéktermeknek, idehaza játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Veszített népszerűségéből az AUR. A KURSZ által készített friss felmérés szerint az AUR a szavazatok 32%-át szerezné meg, a PSD támogatottsága 24%-os, míg a PNL-é 20%-on áll. Az adatok szerint az USZERÉ 10%-ot érne el, míg az RMDSZ az 5%-os parlamenti küszöb határánál. A PNRR Piedone párt támogatottsága 4%-nyi, az SOS Romániáé pedig 3%-ra csökkent. Szigorítja a székelyudvarhelyi önkormányzat a játéktermek működésének feltételeit. Piedone párt támogatottsága 4%-nyi, az SOS Romániáé pedig 3%-ra csökkent. Szigorítja a székelyudvarhelyi önkormányzat a játéktermek működésének feltételeit. A mai soron kívüli tanácsülésen elfogadott döntés értelmében a jelenleg működő 17 játékteremből 15-nek el kell költöznie jelenlegi helyéről, és mindössze 2 terem maradhat az eredeti helyszínen. A határozat nem tiltja be teljesen a szerencsejátéktermek működését, de új szabályokat vezet be. Az önkormányzat azt is meghatározta, hogy hol nem működhetnek játéktermek. Lakótelepek, templomok, egészségügyi intézmények és iskolák közelében nem lehet ilyen létesítményeket fenntartani. Az új helyszíneket a város ipari övezetében, illetve a Csíkszereda felüli kijárat térségében jelölték ki. Nem kezdődhet meg idén az oktatás a felújítás alatt álló Orbán Balázs általános iskolában, ugyanis a független statikai felmérés azt erősítette meg, hogy az energiát

0: Energetikai felújításon átesett épület tetőszerkezeten nem bírná meg a tervezett napelemek súlyát. A városvezetőség gyanúja szerint hibasorozat vezetett a jelenlegi állapothoz.
1: 2026-2027-es tanévben sem kezdődhet meg az oktatás az Orbán Balázs iskolában. Az oktatási csoport most azon dolgozik, hogy az iskola hálózatot egy kicsit átrajzolja a következő tanévre, mi pedig be fogjuk azonosítani azokat, akik felelősek ezért a mulasztásért, és be fogjuk mutatni a városlakóknak.
0: Mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester, hozzátéve, hogy az oktatás szempontjából válsághelyzet van Székelyudvarhelyen. A következő hetekben egy munkacsoport fog megoldást keresni a kialakult helyzetre, ami azzal is jár, hogy egyes oktatási intézmények működésénél változások lesznek. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga alsóházi rájátszásának 10. fordulójában vasárnap 11 órakor lép pályára az együttes a Sétatíri stadionban, ellenfele a Besztercei Glória csapata lesz. Befejeződik a rájátszás a Szuperliga alsóházában, az FK Csíkszered a holnap este 6:30-tól hazai pályán az FC Botosán ellen zárja a szezont. A kiesésről döntő 4 összecsapást hétfőn este 8:30-tól rendezik. A konstancai fáról a Metaloglobusszal, az Unirea Slobozia az Aradi utával, a Hermannstadt az FCSB-vel, a Petrolul a Galaci Ocelullal játszik. A felsőházban még 2 forduló van hátra, az utolsó előtti fordulóban ma este 8:30-tól FC Ágyes Rapid, holnap este 9 órakor Dinamo Kolozsvári CFR meccs lesz. A bajnokság végkimenetelét nagyban befolyásoló rangadót vasárnap játszák. Este 8:30-tól a Krajovai Universitátia a Kolozsvári Universitátiával játszik. Amennyiben a krajovaiak győznek, megnyerik a bajnokságot. Változékony idő lesz a hétvégén, ma délutánra még napsütést, tiszta égboltot jeleznek a meteorológusok, viszont holnap déltől jelentős változások lesznek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az ország középső régióiban, valamint a hegyvidéken általában instabil lesz az időjárás, záporok várhatók, amelyek helyenként felhőszakadás jellegűek lehetnek, időszakosan villámlásra is számítani kell, elszórtan jégeső is előfordulhat. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: bizony.
1: Gitano Kökény, Dr. Béres
0: és a Curtis.
2: I like music.
3: Sztár reklám.
4: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
5: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
6: Nem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsafont.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Váppál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
9: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüvörhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 100.8.
1: Szex vajon mi? Szeretsz vajon mi? Szex vajon mi? A szeretsz vajon mi? A szeretsz akkor csak múlt a kezed, mutasd ki.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján

0: 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyros, 10 éve együtt.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
4: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

0: like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már

0: aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Reklámot hallottak.

0: I like music. Sztárreklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.

0: Nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió!
6: Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
5: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
4: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.

0: Látogassa el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőben mutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadd nagy viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a bavazsilé.ro honlapunkat.
1: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a Hadd nagy viakolor műfüvet is árul.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barni válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Starmix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?